0: Ez az hatvanytő száz.
1: A veterinárius azt mondta, hogy tanulsz ő.
2: Could be 9437 to the front door.